0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

hadd tudjunk beléd kapaszkodva tekinteni a jövőbe, teljes bizalommal afelől, hogy Te velünk vagy, és Te nem hagysz el bennünket. Kérünk, Urunk, a Te szavadért is, a Te igédért, kijelentésedért ajándékozz meg bennünket ma is. Nyisd meg a mi szívünket, értelmünket a Te igédnek üzenete előtt, és adj nekünk engedelmes szívet, alázatosságot, hogy ne csak meghalljuk, meghallgassuk, hanem az szerint éljünk is. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, Te légy a mi segítségünkre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Timóteushoz írott második levélből szeretném felolvasni. A második Timóteushoz írott levélnek a második fejezetéből, a 22. versről kezdődően a 26. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozás elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen is, és egy nagyon különös, nagyon nehezen megközelíthető témával kezdi az apostol a mai égeszakaszban a Timóteushoz intézett szavait, gondolatait, amikor arra figyelmezteti, amikor azzal szembesíti, hogy az ifjúkori kívánságokat kerülje el. És ez egy idősebb ember szájából mindig olyan visszatetszően hangzik, mert úgy tűnik egy fiatalnak, egy fiatal embernek, egy fiatal életnek, hogy miért akarnak beleszólni az idősek, hogy hogyan éljen. Miért akarják meghatározni, miért akarják keretekbe foglalni, korlátok közé zárni őt. És nem is lehet jól megfogalmazni. Bármilyen intést, bármilyen szeretetből fakadó intést nem tudunk olyan jól és olyan helyesen megfogalmazni, hogy a másik oldal, a fiatal ezt valóban olyan korlátnak, olyan kerítésnek fogja fel, amiben elhiggyen, hogy boldogabb lesz az élete. Hogy nagyon sok minden, amit így elkerül, nagyon sok minden, amitől így megóvják az idősebbek, akár a szülei, akár tanárai, mindazok, akik gondot viselnek, vagy hordozzák a fiatalokat, hogy az az ő tanácsuk, amit mondanak, az valóban a hasznára válik a fiatalnak. Talán, ha egy másik fiatal inti a másikat, az sokkal hathatósabb és sokkal hitelesebb lenne. És azt is azt gondolom, hogy el kell mondani, és meg kell vallanunk idősebbekként, hogy a fiatal korban mindenki elköveti a maga butaságait. Mindenki beleesik csapdákban, mindenkinek megvannak a maga küzdelmei, és nem mindig tudjuk jól megharcolni ezeket. És valahol éppen ezért számomra ez az igen olyan nagyon-nagyon nehézé teszi azt, hogy hogyan lehet valóban szeretettel, óvó és tiszteleteljes szeretettel úgy inteni a fiatalokat, és úgy megóvni őket az ifjúkori kívánságoktól, úgy terelgetni őket az életük kezdetének, ezek a nagyon is meghatározó évein keresztül, hogy az hiteles legyen. Hogy ne érezze, és ne érezzük azt, hogy egy dologról beszélünk, egy dolgot várunk el, és teljesen másképpen élünk mi magunk. Másképpen éltük meg ezeket az időket. És nem is szeretnék túl sokat beszélni ezekről az ifjúkori kívánságokról. Pál apostol sem részletezi. Sokkal inkább az igének azokra a részeire szeretnék összpontosítani, amik arról szólnak, amelyek bármilyen értelemben érvényesek, nem csak a fiatalokra, hanem az idősebbekre is, mindnyájunkra, életünknek nagyon sok helyzetében, és aminek a legnagyobb nyomorúsága és legnagyobb mélysége, legfélelmetesebb valósága az, amit itt az utolsó

0: versben mond ki az apostol, akkor azt mondja, hogy az ördög csapdájában vannak. Mert lehet ezt sokféleképpen megközelíteni, és lehet sokféleképpen szép csokorba kötve, eufeminizmusokkal körülölelve elmagyarázni, meg megvédeni egyik vagy másik álláspontot, de a lényege, amiről az apostol beszél, és ami miatt veszi a bátorságot, hogy beleszóljon egy fiatal embernek az életébe, az az, hogy ne engedje, hogy akár ő maga, akár pedig mások az ördög csapdájába vergődjenek, az ördög csapdájába maradjanak. Kerüld ezeket. Kerüld ezeket, így olvassuk. Viszont törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Nagyon jó tanácsnak tűnik az, amit itt az apostol mond, hogy mire kell törekednie az embernek, mi az, ami valóban boldogságot, örömet fog tudni okozni, rövid és hosszú távon egyaránt, de nem könnyű ezeket megvalósítani. Nem könnyű az életünket úgy élni, hogy az igazság, a hit, a szeretet és a békesség mindent felülírjon, és mindennél előrébb való legyen. Egyáltalán nem könnyű ezeket megvalósítani, és talán azért is nagyon nehéz, mert nem érezzük pontosan, hogy hol vannak az ellentétpárok. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy kerüld az ifjúkori kívánságokat, és felállj helyette valami egészen mást, akkor nem látjuk az ellentétpárokat, hogy a kettőt hogyan ne lehetne összemosni, hogyan ne lehetne a kettő egyszerre. De azt gondolom, hogy éppen ez a csapda, éppen ez az ördögnek a csapdája nagyon sokszor, hogy nem tudunk tisztán látni, és nem tudunk tisztán gondolkodni. Nem tudjuk megtalálni, vagy nem tudjuk elfogadni az Istennek azt a vezetését, azt a bátorítását, biztatását, amit az ige kínál. Amit viszont érdemes meglátni, és amit érdemes kiemelni ebből az ige szakaszból, az az, hogy nem egyedül biztatja a harcra Timóteust. Nem azt mondja, hogy te egyedül kell, hogy törekedj ezekre, hanem azt mondja, hogy azokkal együtt. Azokkal együtt. És talán ebben lehet tanácsot adni a fiataloknak, és ebben szükséges is, hogy tudjunk tanácsot adni az ifjú fiatalembereknek, hölgyeknek, lányoknak, hogy azokkal együtt törekedj, akik tiszta szívvel tudják segítségül hívni az Urat. Elmondja, hogy az egyiket kerüld, és amit ad helyette, az nem csupán ezeknek a felsorolása, hogy törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, nagyon fontos, nagyon szükséges, és önmagunkban nagyon nehezen megharcolható dolgok. De éppen ezért mondja azt, hogy azokkal együtt. Tehát ne egyedül kell neked ezeket megharcolni, nem egyedül kell neked az egész világgal szembeszállnod, hanem azokkal együtt. És itt a két út az tulajdonképpen két világnézet, két látás, amelyikben viszont igenis van felelőssége fiatalnak, és van felelőssége az idősnek is, hogy melyiket fogja választani, melyik mellett dönt. Keressük azokat az embereket, keressük azt a társaságot, azt a környezetet, ahol tiszta szívből hívják segítségül az Urat, és ahol nem furcsa, nem szokatlan az, hogy törekszenek az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre. Keressük azokat a közösségeket, és készítsük el azokat a közösségeket a fiataljaink számára, ahol ezeket megtalálják. Hogy ne egyedül kelljen megküzdeniük, ne egyedül kelljen megharcolniuk, hanem egymás mellett, azokkal együtt tudják ezt véghez vinni. Mert vagy az egyik, vagy a másik fészket ver a szívükben, és átveszik annak a szokásait, annak a szóhasználatát, a cselekedeteit. Beleolvadunk, részese leszünk egy-egy közösségnek, akaratlanul is. Vagy olyan közösségnek, ahol az ifjúkori kívánságok topzódnak, és mindent felülírnak, és csak ez van, és semmi másat nem tudnak kínálni, és nem is akarnak. Vagy pedig tudunk olyan közösségeket, olyan fiatal, ifjú közösségeket terelgetni, ahol ott van az igazság, ott van a hit, a szeretet és a békesség. És a mai világban is nagyon sokszor, de a mai világban talán különösképpen is érezhetjük azt, hogy alig lehet találni ilyen közösséget. Alig lehet találni olyan közösséget, ahol ezek az értékek megmaradnak tisztán. És a mai fiatal, ha keres, ha még a szívében meg is születik a vágy, és megszületik az elhatározás, hogy szeretne Isten igéje szerint élni, vajon talál-e olyan ifjúsági közösségeket, ahol ezt megélheti. És nem tudunk eléggé hálát adni azért, hogyha megvannak ezek a közösségek egy-egy gyülekezetben. Hogyha mindenki a maga korában, a maga ifjúkori élethelyzetében megtalálja azt a közösséget, megtalálhatja azt a közösséget, ahol nem egyedül kell megküzdenie az ifjúkori kívánságokkal, nem egyedül kell megharcolnia, hogy hogyan legyen felnőtt emberré, hogyan élje meg fiatalon, fiatal felnőttként a saját életét, hanem azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. És tudjunk hálát adni, újra csak mondom, tudjunk hálát adni azokért a közösségekért, ahol ezt megtalálható. Ahol pedig nincsenek ott, kedves testvérek, hát imádkozzunk értük, és harcoljuk, hogy legyen ilyen közösség. Kérjük az Isten szent lelkét, hogy hozzon létre ilyen közösségeket, hogy olyanokká legyünk, hogy olyanokká legyenek, ahol tiszta szívvel segítségül hívják az Urat, és ahol lehet törekedni arra, hogy az igazság, a hit, a szeretet és a békesség uralkodjék. Ne kelljen botladozniuk, ne kelljen tévelyegniük a fiataloknak. A másik dolog, amiről még beszél az apostol, az egy kicsit visszautalás a korábbi igeszakaszokra, amikor a szóharcokról beszél, amikor a szóharcokat hozza előtérbe, és itt újra inti Timóteust, és újra beszél Timóteusnak arról, hogy mennyire fontos erre odafigyelni. Az ostoba és érdetlen vitatkozás elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. És talán még ez is egy kicsit érinti az előző témát, a fiatalkori hívvel sokkal könnyebben és sokkal vehemensebben tudjunk beleszállni egy-egy vitába, tudjuk, vágyjuk megőrizni a saját igazunkat, megharcolni a saját gondolatunkért, szembeszállni mindenki mással. És azt mondja az apostol, hogy te kerüld ezeket. Ezek ostoba vitatkozások, és csak viszályokat szülnek. Nem mintha nem kellene kimondani dolgokat, nem mintha nem kellene megvitatni dolgokat, csak bölcsen. Azt mondja az apostol, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Legyen barátságos mindenkihez, hallgassa meg a másikat, tanításra legyen alkalmas, ismerje fel, ha a másiknak van igaza, és legyen türelmes, és legyen szelíd, így folytatja majd. Akik szelídséggel nevelik az ellenszegülőket, akik szelíden tudják nevelni azokat, akik ellenszegülnek, nem nekik, hanem az Isten igéjének, akik nem akarják elfogadni, és nem akarják meglátni az Isten igéjének az igazságát. Akik nem akarják tudomásul venni, hogy hogyan és miképpen akarja az Isten kezdettől fogva, évfokorunktól fogva, gyermekségünktől fogva vezetni a mi életünket. Sok viszály, sok veszekedés, sok nézeteltérés fakad abból, hogy nem tudjuk úgy megértetni egymással a saját igazunkat, hogy az a másik számára ne legyen sértő. Nem olyan régen hallottam egy előadás részletét, amelyben éppen a házastársi vitákról volt szó, és legfélelmetesebb ebben, ez minden kapcsolatra igaz, de ott pont a házasságról volt szó, hogy mind a kettő mondja a maga igazát, és nagyon nehezen tudnak eljutni odáig, hogy mind a kettő az ő igazuk. Mind a kettő, bár egymásnak ellentétes, egymással szemben megy, elfogadni azt, hogy ez mind a kettő a mi igazságunk. És valahol itt kezdődik a közösség, kedves testvérek, amikor el tudom fogadni, hogy a másik másképp gondolja, hogy a másik másképp látja, a másik másképpen éli meg. És valami hasonlóról beszélt az apostol, amikor azt mondja, hogy türelemmel, szelíden, odafigyelve a másikra, tanításra alkalmas módon hallgatom végig a másikat is, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy feltétlenül én kerekedjek felül a vitába, hanem nagyon is szelíden beszélni a másikkal, nagyon is szelíden nevelni az ellenszegülőket. És itt érkezünk meg ahhoz a nagyon fontos mondatrészhez, amit már korábban kiemeltem, és amivel tulajdonképpen kezdtem is az ige hirdetésnek a mélységét megásni, mert azt mondja itt az apostol, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Hátha megadja nekik az Isten egyszer. Nem az én dolgom ezt eldönteni, nem az én dolgom ezt hatalommal és uralommal beleverni a másikba, vagy kiverni a másikból. Hát, ha az Isten megadja neki egyszer, hogy megismeri az igazságot. Hát, ha megadja neki az Isten egyszer, hogy megérti, hogy miért nem, vagy mit nem, vagy hogyan. Nem vitatkozni, nem viszálykodni, nem haragudni, hanem szelíd lélekkel újra és újra az igazsághoz ragaszkodva, az igazságot nem megtagadva, az igazságot nem elferdítve, de azzal az alázattal, hogy tudjuk, hogy ezt majd az Isten tudja elvégezni bennem. Hát, ha megadja az Isten neki egyszer, hogy amikor megtér, akkor megérti az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. És itt már nem csak a fiataloknak az életéről, nem csak a fiataloknak a bukdácsolásairól és küzdelméről van szó, hanem minden emberben, minden emberi életben és minden emberi élethelyzetben ott van a veszélye annak, ott van a nyomorúsága annak, hogy bele lépünk, bele esünk, vagy fogva tart bennünket az ördög csapdája. Hogy nem engedi megláttatni velünk az igazságot. Nem engedi, hogy elfogadjuk az ő igazságát. Nem a másik igazságát, nem a másik embernek az igazságát, hanem az Istennek az igazságát. És jó az, hogyha az Úr igéje is szeliden nevel és tanít bennünket, és terelget arra felé, hogy felismerjük újra és újra az igazságot, aki Jézus Krisztus. És rá tudjunk tekinteni. És az ő szelid tekintete által tudjunk mi magunk is formálódni. Jussunk el a megértésnek nagyon sok mélységéig, amit a lélek tud bennünk kimunkálni. És ne akarjunk, ne hagyjuk, hogy ott vergődjünk az ördög csapdájában. És amikor másokat látunk ott vergődni, akkor jusson eszünkbe, hogy talán neki még nálunknál is nagyobb harcai vannak. Még nálunknál is többet kell küzdenie, mert foglyul ejtette az ördög. Foglyul ejtette a gonosz, a szétdobáló, az ellenség, és abban a csapdában van. És minél több embert ismerünk, vagy minél több rálátásunk van a világra, annál fájdalmasabb a felismerés, hogy hány és hány ember vergődik az ördög csapdájába. Hány és hány embernek telik úgy el életének jelentős része, hogy fogja az ördögnek, és az ő akaratát teljesíti. És az ő akarata szerint él, és még csak nem is tud róla. Nem is tud róla, hogy fogoly, hogy csapdában van, hogy nem a saját akaratát és vágyait követi, hanem az ő akaratát, az ördög akaratát. És valóban a mi eszköztárunk abban az értelemben szegényes, hogy nem sok fegyverünk van, de az a fegyver, amit az Isten igéje ad számunkra Jézus Krisztusban, az igazság, az éppen elég. Csak nem nekünk kell mindig győztesen kikerülni ebből a viadalból, ebből a harcból, hanem szelíd lélekkel nevelni egymást, szelíd lélekkel figyelmeztetni egymást, azzal a reménységgel és azzal a bizalommal, hogy hátha az Isten majd megérteti vele, hát ha az Isten megadja neki egyszer, hogy megértse az igazságot, megértse az Isten szeretetét, megértse a saját helyzetét, és meglássa azt a megváltást, azt a szabadítást, amit az Isten akar és tud hozni az ő életébe. Kívánom, kedves testvérek, hogy ennek a boldog felismerése legyen a mi életünknek a része, és legyen a mi mindennapjainknak a része. Hogy az Isten ebből a csapdából, ebből a foglyulejtett helyzetből ki tud és ki akar bennünket szabadítani. És meg akar ajándékozni az igazsággal. Az igazság szabaddá tesz titeket. Az igazság szabaddá tesz titeket. Kívánom, hogy így vezessen és így őrizzen meg bennünket az Istennek lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk, hadd boruljunk le most te előtted, és hadd vigyük te eléd imádságainkban a fiatalokat, akik az élet küszöbén állnak, akiknek sok-sok kérdésük van, akiknek az életében sok-sok kétség van, félelem, bizonytalanság, sok-sok kívánság és vágy. Kérünk, Urunk, hogy te tisztogasd őket, és te ajándékozz meg őket önmagaddal, hogy tudjanak az igazságra törekedni, a hitre, a szeretetre, a békességet keressék veled, önmagukkal és a világgal. Kérünk, Urunk, hogy te teremts olyan közösségeket, olyan alkalmakat, ahol tiszta szívvel tudjuk segítségül hívni a te nevedet, és őszintén tudunk te előtted megnyilatkozni, őszintén tudjuk elmondani neked a mi fájdalmainkat, gondjainkat, vágyainkat, őrlődéseinket, és nálad a te igédben hadd találjunk vigasztalást és válaszokat, útmutatást, bölcs tanácsadást. Kérünk, Urunk, hogy te tégy bennünket a te bölcs szolgáiddá, szelíd szolgáiddá, akik nem viszálykodást szítanak, akik nem fölényeskedni akarnak, hanem alkalmasakká tégy bennünket a tanításra, hogy tudjuk szelíden nevelni a ránk bízottakat, tudjuk szelíden tanítani egymást, és legyen készségünk, hogy mi magunk is tanuljunk a te igédből. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik távol vannak tőled, akiknek még nem volt találkozásuk te veled, akiknek a szívében ott van a kétfelé való sántikálásnak a nyomorúsága, akiknek az életében még túlságosan is erős a biztatás a széles út választása felé. Kérünk, hogy te ismertess meg valamennyünket a te igazságoddal, és láttasd meg velünk azt, hogy mit jelent az ördög tőrőbe esni, mit jelent az, amikor foglyulod bennünket ennek a világnak kívánsága, mit jelent az, amikor az ő akaratát teljesítjük, és nem a te akaratodat. Kérünk, hogy így taníts bennünket, és óvd meg a kísértésekben, őrizd meg a gonosztól, őrizd meg a gonosznak minden fajtájától. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyi Gagyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az európai simár világbajnoki címvédő Spanyolország átvette a vezetést a FIFA friss világranglistáján, miután a világbajnoki döntőben hosszabbítás után legyőzte Argentinát. A bronzérmes Anglia maradt, a negyedik Franciaország pedig őrzi a harmadik helyét. A legjobb tízbe Brazília, Marokkó és Mexikó is előre lépett, Belgium és Hollandia helyet cserélt. A negyed döntős Norvégia nagyot ugrott előre, már a 19. helyen áll. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. pozícióját, őszi nemzetek ligája ellenfelei közül Ukrajna a 33., Észak-Írország a 70., Georgia a 72. helyen szerepel. Európejskie toczenie Championa Svitu zbirna Ispanii oczolila оновлений рейтинг FIFA після перемоги у фіналі над Аргентиною. У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Бразилія, Марокко та Мексика піднялися, Бельгія та Нідерланди помінялися місцями, а Норвегія після чвертьфіналу стрибнула одразу на 19-ту позицію. Україна опустилась на одну позицію і тепер посідає 33-те місце. Угорщина, яка не проводила матчів від попередньої публікації рейтингу, зберегла своє 39-те місце. Північна Ірландія – 70-та, а Грузія – 72-га. Újra felpörög az Európai Kupa szezon, már a második selejtező kör első mérkőzéseit rendezik a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Ma indul a Bajnokok Ligája második fordulója. Csütörtökön az Európa Liga következik, a Ferencváros 20 órakor a Twente otthonába lép pályára, a Dinamo Kiev pedig Lublinban fogadja a PAOK-ot 19 órától. A Konferencia Ligában is megkezdődnek az odavágók több pár harccal. A visszavágókat július 28-án és 30-án rendezik. Європі набирає обертів клубний сезон. Вже стартують перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. Сьогодні починається другий етап відбору Ліги Чемпіонів. У четвер черга Ліги Європи. Динамо Київ у Любліні приймає ПАОК о 20:00. Ференцварош зіграє на виїзді проти Твенте. У Лізі Конференції також стартують поєдинки. Матчі відповіді відбудуться 28 і 30 липня. Megkezdődött a hétvégi jubileumi 40. magyar nagydíj felvezetése, miután a teljes Formula 1-es stáb és csapatok kamionjai megérkeztek a Hungaroring box utcájába. A világbajnoki pontverseny kiélezett állása miatt az év egyik legizgalmasabb magyaródi hétvégéje várható. Pénteken július 24-én az első és a második szabad edzés nyitja a programot. Szombaton július 24-én a kulcsfontosságú időmérő dönt a rajtsorrendről, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a jubileumi futam. Szervezők telt házra és fergeteges hangulatra számítanak. Розпочалася підготовка до ювілейно-40-го гран-прі Формули 1 Угорщини після того, як вантажівки команд прибули до боксів Хунгарорингу. Через надзвичайно напружену боротьбу в чемпіонаті наглядачів чекає один із найзахопливіших гоночних вікендів в сезоні. У п'ятницю 24 липня програму відкриють перші дві тренувальні сесії. У суботу 25 липня відбудеться кваліфікація, а ювілейна гонка стартує в неділю 26 липня о 16:00. Організатори очікують повний аншлаг і фантастичну атмосферу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sejtés Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. július 24-e 10 után 13 perccel derülszétobat kívánunk mindenkinek, ez a keddi különkedés műsor. Sziasztok, sziasztok, jó reggelt István!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát ma a derű mindenképpen meg lesz, sőt úgy néz ki, hogy valahogy magához tér a nyár. Holnap talán egy picit lazítani fog, de hát itt júliusnak a dereka után lehetséges, hogy ez a kis pihenő jár is neki.
5: Egyébként érdekessége, hogy azért ha vérkére tekintünk, olyan jó melegít ti lelkünket, hogy, hogy mennyire, mennyire jól néz ki ahhoz
6: képest. Van benne víz.
5: Igen, van benne víz, és mi ennek ma már tudunk örülni. Látom egy videót a Kiszónak a oldalán, ahol az Ungvár áthaladó Ung folyónak a medrét mutatták, és azért voltak olyan szakaszok, ahol át lehetne szögdőcselni a kövek között.
6: Száraz lábbal.
5: Igen, ez meghökkentő, hogy azért ilyen

0: szegény mutatókám az autóban, hogy hát régen azért, ha betankoltam 500 lényából, akkor ugye el voltam egy darabig, de most már lehet, hogy visszafele újra
1: tankolom. Hát az már lassan a népmesei kategória, tehát hogy hol volt, hol nem volt, egyszer valamikor 500 gibnyáért komoly mennyiségű üzemanyagot lehetett vásárolni, hát most már nagyon nem, ez igaz.
0: Nekem a Rigadongót sikerült annó 50 gibnyából betankolnom, hát a 80-as benzinnel.
1: Annak mekkora volt
0: hát az? Hát 6-7 liter, vagy 5-6 liter mindössze. Azok voltak az igazi szép időt, megjegyzem alásom.
1: Hát az még nem elektromosan működött, az biztos.
0: Aztán, ami érdekessége kapcsán, hogy azért nem biztos, ez lesz a vége, hát most ilyen 74-75, van még, szinte van 80 környéki számoknál jár különböző kutakon a benzin értéke, valahol akciókat hoznak elő, illetve valahol próbálják az árat lentartani, de valahol elengedik, hogy menjen fel 80 felett, és ugye tényleg izgalmas ez az idei üzemanyag ár, mire ránézünk arra, szerintem előbb-utóbb meg kell szoknunk ezt a...
1: Hát másfél-két és fél
0: százalékkal.
1: Hát nagy valószínűséggel nem, még esetleg az, hogyha a világpiaci ár valamennyivel csökkenne, de most újra 90 dollár felett mozog a Brentnek az ára, a hordonkénti ára, úgyhogy ha az megemelkedik tovább, már pedig a jelenlegi közel-keleti állapot miatt lehetséges, hogy meg fog emelkedni, úgyhogy hát előfordulhat, hogy a kárpátai autósoknak is valamiféle alternatívát kell majd kitalálni, hogyha A pontból B pontba el akarnak jutni.
0: Ugye ilyenkor jön az a kérdés, hogy most akkor váltsunk-e át biciklire, mert ez a legkézenfekvőbb dolog. Azért a mi szüleink azért többet utaztak biciklivel, mint mi már, és hát itt a nyugodtan beszélgetünk pro és kontráról, azért te a hétköznapokat a két keréken csapatod elég sok kilométert teszel meg, de azért mi is utána néztünk azt, hogy most, ha belegondolunk, Beregszázban élők számára milyen gazdasági, technikai, illetve logisztikai váltás jelenten, ha mondjuk holnaptól kezdve biciklivel közlekednénk. És a Beregszáznak a távét ismerve, vagy egy nagyvárosi távokat ismerve, nem biztos, hogy rossz eredményekkel járnánk.
1: Sőt, szerintem tehát nem csak a fogyasztás tekintve, tehát ugye a bicikli köztudottan kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint az autók. Hát úgy barátainkkal úgy szoktunk kiegyezni, hogy 2 szelet zsíros kenyér per, nem tudom, 10 kilométer, és akkor még el vagy vele.
0: Tehát, szeretném pontosítani, 100 kilométer megtételihez egy kerékpárosnak mindössze 2500 kalóriára van szüksége.
1: Opa, hát akkor a napi adag, tehát az edzés megvan. Jó, hát ez zsíra, de akkor jóféle zsír kell hozzá.
0: Igen.
1: Meg most már, hogyha szezonja van a hagymának, paradicsomnak, mi egyébnek, akkor lehet a különböző vitaminokat is hozzátenni, de valóban, tehát hogy nincsen ilyen szempontból se üzemanyagigénye, se káros kibocsátás, amit ugye a környezetvédők egyre komolyabban szoktak felemlegetni. Szóval a biciklizés az mindenképpen környezetvédőbb. A probléma... Hát a megtehető távokkal van, meg néha az időjárással, tehát hogy erre fel kell készülni.
0: Igen, azt mondják, hogy egy nagyvárosi létben, egy csúcsforgalomban, ahol 2-5 kilométeres távolság közötti szintről beszélünk, egy kerékpáros szinte minden esetben gyorsabban ér oda a helyre, mint egy személyautó, és ebben nem feltétlen a közlekedési távolság, vagy a tempó a fontos, hanem egyrészt az autós az gyakorlatilag jelentősen sokat áll a piros lámpáknál, a biciklis ezt megoldja ügyesbe, illetve a parkolás keresése megy el az idő, és ebből a szempontból gyakorlatilag gyorsabban tudsz közlekedni, még ez igaz Beregszászra is, egy 2-5 kilométeres távolság esetében szinte minden esetben a bicikli gyorsabb egy belvárosi szakaszon.
1: Igen, tehát hogyha megvannak a megfelelő elkerülő útjait, tehát tudod, hogy merre lehet elmenni, meg merre nem, akkor nyilvánvalóan olyan helyre kell is be tudsz jutni, ahova autósok nem feltétlenül, bár tudom, hogy a közlekedés rendészetnek megfelelően a behajtani tilos tábla az a biciklisekre is vonatkozik. Tudom.
0: De ezen áttolom alatta, és onnantól kezdve már nem számít.
1: Hát igen, tehát hogy ott pattantál fel, és nem mindent láttál. Szóval megvan ez a bája a történetnek, tehát a biztonságra mindenképpen oda kell figyelni, de valóban tud az ember gyorsabb lenni. Én már sok esetben tapasztaltam, hogy hát gyorsabban odaértem X helyszínre, mint ahogy az autós.
0: Parkolási szempontból egy darab szabványos autóparkoló helyén 12 darab kerékpár fér el.
1: És fenntartási akkor még csak egymás mellé
0: tettem. Egy átlagos autó éves fenntartási költségéből nagyjából 10-12 darab prémium minőségű biciklit lehet vásárolni évente.
1: Nem fenntartani, hanem ezt meg is tudod venni.
0: Igen, az üzemanyaggal, a szervizzel, a biztosításokkal, a műszakikkal beleszámítva, mindennel.
1: Hát vegyél meg 6 prémium kategóriást, és akkor nem tudom a különböző alkatrészeket. Téli-nyári gumi biztos lesz rajta.
0: Igen, esetleg a fedél
1: hiányzik a tetejéről.
0: Miért érdemes még bicikliznünk, ha már drágább a benzin Beregszázban, mert mentálisan szempontból 20% kisebb esélye van szükségünk gyógyszeres kezelése mentális problémák miatt, illetve 24%-kal kevesebben kerülnek kórházba szív- és érrendszeri szívbetegségek miatt, és ez azért van, mert egyébként egy óra kerékpározás közepette egy 5-600

0: kalóriát égetünk el. Miközben autót ugyan egy órát, miközben autóban ülünk egy órát, kb. 100-150 kalóriát égetünk el. Ebből a különbségből van az, hogy maga az autózás hozzájárul mozgásszegény életmódunkhoz, úgyhogy érdemes biciklire váltani. Már csak azért, mert drágábban kerül a benzin, és lehet, hogy sokkal egészségesebb.
1: Meg az autóban könnyebben tudod a kalóriát pótolni. Tehát ugye mégis csak az van, hogy autóban tudsz enni. Azért bicikliseket enni nem igazán. Még úgy egy-egy kortnyi italt, hogyha a versenybringásokról van szó, magukhoz vesznek, de az, hogy egy zsömlét majszolgassanak biciklizés közben, az elég ritka lámát tud lenni.
0: No, úgyhogy ennyit a biciklizésről, várunk technikai, illetve érdekes információkat. Szerettek-e biciklizés, mennyire tartjátok egészségesebbnek és gyorsabbnak, mint überegszáz vonzás körzetében a biciklik használatát, VS autó terén, úgyhogy ebben a párharcban várunk véleményeket, kommenteket, illetve megtapasztalásokat. 0957-0979-7-es SMS Viber számunk aktív. Egy programajánlót szeretnénk megosztani a rádióhallgatók számára.
1: Így van, augusztus 13-a és 16-a között Nagydobronyban kerül megrendezésre a 6. Kárpátai Nyári Egyetem.
0: Ide várják az érdeklődők a fiatalok jelentkezését, sok év után újra, nagy szünet után újra megrendezése kerül, a KMDFKS, illetve az egyetemek a közös szervezésében, a közös szervezésében valósul meg ebben az esztendőben.
1: Izgalmas programok és nagyszerű előadók ígérkeznek erre a programra.
0: Ebben a két órás műsorban is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra, beszélgetésekkel készültünk. Perceken belül dr. Zsupán József, a Beregszászi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyásza érkezik hozzánk. Témák pedig a nyár, hogy hogyan érdemes nyáron akár medencézni, strandolni, napozni és minden egyéb nyári bőr témával jövünk majd a következő percekben. Illetve a második órában Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatóját várjuk a stúdium kerekasztalához, pedig ebben ezt megfigyelők érkeztek hozzá, e kapcsán is beszélgetünk majd többek között a második óránkban itt a különködés műsorán.
1: Szóhagynyisnyi hosszínásai peredácsi József Zsupán, likár dermatolog bere hívszkai likárnyi imenyi Bertalona Linnera, tá József Rezes, vekonáčej direktor asociácii prekordonnik orhanyiuk mit számoho samobriadovania za Karpatia.
0: Várunk technikai közérdekű információt, ha határon vagytok, örömmel veszük, ha megírjátok, és megyünk is tovább zenével. Van már én is Nótár Méri énekel, ez a Beleúszok, ha már strandolás, akkor zenéljünk egy kicsit.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 10 óra 34 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket. 0957 0909 7 0909 SMS Viber szemünk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, határinformációkat. Írtok nekünk sokan, velünk van Rozália, köszöntök minden rádió hallgatót, és engedjétek meg, hogy köszöntsem születésnapi alkalmából Vas Magdikát, erőben, egészségben, Istentől sok szeretettel, drága kedves rádiós munkatársunk Vas Magdon, a színművészőt, mi is köszöntjük itt az éteren keresztül születésnapi alkalmából nagy szeretettel. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiunk kerekasztalának köszöntjük dr. Zsupán Józsefet, a Beregszászi Lindner Beltalan Kórház bőrgyógyászát. Szógyni známi osztógyi József Zsupán, likárdermatolog, Berehívszkai likárnyi imenyi Bertalana Linera. Üdvözöljük, dr. Úristen hozta!
4: Üdvözlöm a kedves műsorvezetőket, és természetesen a kedves hallgatókat.
2: A nyár kellős közepén vagyunk, a szabadságolás megindult, és nagyon sokan próbálnak valahol időt tölteni, vagy otthon, vagy a kertben, vagy éppen akik tehetik, akkor messzebb és messzebb tájakon. Viszont a napozás, illetve a különböző ilyen jellegű UV-sugárzásnak a témája, ez egy örök sláger, amit nyáron mindenképpen érdemes átvennünk. Nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik szinte teljesen
5: rostélyosak.
2: Igen, igen, nem is tudom, hogy hogyan tudjuk át kategorizálni, mint hogy egy másik embertípus bőrtípussal rendelkeznek, szerintem egy 50%-kal megváltozik a bőrszínük egy kiadós, vagy a tengeriben, vagy a tengeren töltött időszak után. Miért is kell figyelnünk a napsugárzásnak a veszélyére?
4: Így van, természetesen ez főleg a nyári időszaknak a problémája, vagy ha úgy veszük, nem a problémája, hanem a velejárója, mert valaki pont szereti a szép barna bőrszín, csak ez a szép barna bőrszín, de ez mindig egészséges, ugyebár, és igen, ahogy már műsorvezető urak is kitértek rá, ez bizony az UV hatásnak a jelei, ami van pozitív, van negatív, de ha az UV, ha megengedtetik nekem egy kis beszéd erről, tehát, mint tudjuk, UV-sugár 100 és 400 nanométer között, három UV-sugarat tudunk. Három fajta van belőle, A, B és C. A C jelenleg minket nem érdekel, mert az ózon réteg megszűri őtet, tehát ő nagyon ritkán jön át. Természetesen vannak ózonlyukak, stb. Ottan esetleg lehet neki súlya, de általában az UVC-vel nem foglalkozunk. Ami több problémát okoz, ez az UVA és az UVB sugarak, amik viszont bőrrel változáshoz vezetnek, tehát az UVA egy kicsit hosszabb, az a 320-400 nanométer hosszúságú, ez egy picit mélyebben ható, nem csak a hámrétegbe, hanem már eléri az írhát is, sőt még akár az ír alatti rétegeket is. Tehát ez az, ami főleg bőr öregedéshez vezethet, tehát amikor látunk ilyen barna bőrt, ami egy kicsit hasonlít a cigarettapapírhoz, ilyen nagyon ráncos, ez általában leggyakrabban az UV a hatása, és természetesen lehet neki is rákkeltő hatása.
2: Bőröregedés? Ezt így kell elképzelni, hogy a valóban...
4: Ez nagyon így kell elképzelni, bőröregedés, tehát egyszerűen a bőr annyi melanin termelésére késztetett, hogy elhasználódnak a bőrsejtek, és korai bőröregedéshez vezet, és ennek sajnos a következményei láthatóak. És ezek elég hosszú ideig meg is maradhatnak, sőt, akár életünk végéig.
5: Tehát ez nincs az, hogy majd télen lekopik rólunk, és majd...
4: A bőr minősége részlegesen visszaállítható, de részlegesen és rendszeres megterhelés után viszont a bőr is azért feladja a küzdelmet. Úgyhogy oda kell figyelni. És az UVB, ami a legtöbb problémát szokta okozni természetesen, tehát ez felel azért, hogy nagyon gyakran vannak rákos elváltozások. Főleg az anyajegyek, de nem okvetlenül anyajegyekkel felborított testen lehet, hanem bárhol lehet bőrrák, melanomától kezdve bazaliomáig. Elég sok fajtája van ennek. Úgyhogy nem csak jó hatás fejt ki, nem csak bőrszín kapunk tőle, de sajnos tényleg elég sok problémát okozhat. Főleg bőröregedés és a rákosodás.
5: Tehát látunk egy barna vagy barnább testszint. Mi az, amire oda kell figyelni? Milyen tünetei, jelei vannak annak, aminél azt mondjuk, hogy hát ez bizony érdemes elgondolkodni, vagy mi az, aminél már tehát eleve ne menjek napra?
4: Barnás testszint, ez megint csak hogy értjük? Mert ugye vannak bőrtípusok, vannak olyan emberek, akiknek eleve a testszínük egy kicsit sötétebb. Tehát Kárpátalján az első 4 bőrtípus megtalálható, összesen van 6 bőrtípus. Az 5-ös, 6-os bőrtípus az inkább a nagyon kreóbőrűek és ugye az afrikai embereké, tehát a fekete embereké és az ilyen barnásabb emberek. Kárpátalján az első 4 bőrtípus található meg főleg, tehát a nagyon világos bőrűek, a világos bőrűek, az enyhén barna bőrűek és a picit jobban barnuló emberek. Tehát 4 bőrtípus van, természetesen az első 2 a legjobban veszélyeztetett. A harmadik, negyedik az az, amelyik ritkán ég le és könnyen barnul. De az első 2 az nagyon nehezen vagy nem ég le, vagyis nagyon nehezen vagy nem barnul, de viszont mindig leég. Úgyhogy attól függ, hogy milyen emberről beszélünk. Hogyha a harmadik, negyedik bőrtípusú barna, ez jó, ő egy szép barna színt fog kapni. De hogyha egy olyan emberről beszélünk, akinek a bőrtípusa világosabb és be van barnulva, tehát az már lehet, hogy az elején nagyon vörös volt, és utána kezdett csak szépen lassacskán barnulni, ha szerencséje van, mert mint mondtam, főleg az egyes bőrtípus nem is barnul. Tehát az egyszerűen csak leég.
2: Azaz leámlik a később bőr?
4: Egész pontosan, de előbb olyan lesz, mint a rák, és utána szépen lehámlik, vagy akár hólyagosra is éghet.
2: Mennyi idő kell az, hogy mondjuk egy strandon legyen az a Dédajtó, vagy a nem tudom, éppen nem tudom, az Adriai tengerpart, mennyi idő kell az, hogy leégessen az ember? Akkor is, amikor már azért nyár közepén járunk, már valami fajta barna színünk van.
4: Igen, jó kérdés, már csak azért is, mert nem lehet erre egy bizonyos választ adni. Mert mitől függ? Először is megint visszatérünk a bőrtípusra. Minél világosabb bőr, annál könnyebben légre. Tehát az egyes bőrtípus, hogyha először megy strandra, van, hogy 2-5 perc alatt vörösre ég. A 3-as, 4-es bőrtípusoknak lehet, hogy kell 20-30 perc, hogy leégjenek. Most nem barnulásról, leégésről beszélünk. Tehát ezért ajánlatos mindig a naptej használat, amiről mindig beszélünk, és jó, hogy mindig felhozzák a témát is a kedves műsorvezetők, hogy a naptej használata kötelező mindenféleképpen. Már beszéltünk, hogy mi az a faktorszám, de ne felejtsük el, hogy a faktorszám ez egy hozzávetőleges mérce. Tehát, mint mondtuk, a faktorszám van 10-es, 20-as, 30-as HPV, és így tovább, és így tovább. Az azt jelenti, hogy faktorszám mennyivel hosszabbítja meg a leégési időt. Na, minek hozzávetőleges? Mert hogyha egy egyes bőrtípusú embernek ez az idő 5 perc, akkor ezt meghosszabbítja mondjuk 10-szeresére. De a 3-as bőrtípusú embernek a 20 percét hosszabbítja meg 10-szeresére. Úgyhogy az nem biztos, hogy ez ugyanúgy fog használni a 10-es, az 1-es, mint a sötétebb bőrű embernek. De függhet még ezek kívül még elég sok faktortól, például a naptej minőségétől függhet. Tehát például attól, hogy már mennyire, ahogy mondták, barna a bőr, mert hogyha néhányszor már kimentünk és lebarnultunk, akkor viszont megint csak a bőrünk már ellenáll, melanin véd minket, és akkor megint csak több idő kell, hogy leégjünk. Úgyhogy minden esetre minél nagyobb faktorú krém kell, de a faktort ne vegyék azért szó szerint, ez elég hozzávetőleges mérce, mint már nem egyszer hangsúlyoztam.
5: A köztudatban a napfénynek az egyik legnagyobb ellensége az az anyajegy. Melyek azok a metódusok, amivel egy viszonylag több anyajeggyel rendelkező ember is mehet napra, vagy mi az, amit neki feltétlenül be kell tartania?
4: Először is az anyajegy mérete és a mennyisége a lényeg. Ha nagyon sok van benne és nagyon nagyok, akkor le kéne fedni őket. Hogyha nem sok és ritkán vannak és viszonylag kis méretűek, mit tudom én, ilyen 0,5, 1 centi, másfél centi, azzal nyugodtan kimehet a napra is, de természetesen védelemmel. Tehát naptej, naptej és még egyszer naptej. Ugyanúgy, mint a többi strandoló, nyugodtan, hogyha bekeni magát, akkor a védelmet megkapja. Ne felejtsük el, hogy a védelem minden fürdés után újra kell felvinni. Mert hiába írják, hogy vízálló naptejsat, ez nagyon jó hangzik, és az eladásokra biztos, hogy jó kihatással van, de az egészségre nem biztos, hogy ugyanilyen kihatással lesz. Úgyhogy minden fürdés után újra és újra ne legyünk restek felvinni a védelmet.
5: Egy nyári szezon után mennyire javasolt az, hogy valaki felkeresse bőrgyógyászát és az anyajegyeit újra nézesse?
4: Hát én azt mondanám, hogy ez mindenkinek javasolt lehet, mert akár egy pici anyajegy is elváltozhat annyira, hogy nem fog méretben nagyobbodni, de változhat színben, változhat széleiben, amit nem árt megvizsgálni, nem árt utána nézni, és utána esetleg még szakorvos vizsgálata után is van mit csinálni. Tehát még utána is van, hogy hogy megvizsgáljuk a mi lehetséges módszereinket, de ha valami nem tetszik, vagy valami gyanús, akkor mi is küldjük tovább, ahol már vannak például digitális dermatoszkópok, vagy rendes dermatoszkópos vizsgálatok, ahol egy pontos diagnózis kaphatunk. De mindenféleképpen strandszezon után én azt mondanám, hogy minden embernek nem ajánlatos lenne egy vizsgálatot csinálni, természetesen idejéhez mérten.
2: Beszéljünk a csecsemőkről, gyermekekről, kis rohangálós. Aztán strand szerintem erről, ettől hangos, ettől van tele, hogy gyerekek rohangálnak jobbra-balra. Ők mennyire vannak itt éve ugyanezen problémakörnek?
4: Itt a szabály egy. Védelem nélkül egy tapottat sem. Tehát minimum 50 faktoros naptej nélkül gyerekekkel nem ajánlatos strand közelébe sem menni. A gyermek bőr az nagyon érzékeny. Ő még nincs hozzászokva az ilyen nagy hatásokhoz. Ő még sokkal rosszabbul reagál az UV sugárzásra, sokkal könnyebben éghet le, még akkor is, hogyha a bőr típusa nem világosabb, hanem inkább a sötétebbhez tartozik. Amíg nem lesz rajta egy egészséges barnulás, addig a naptej használat kötelező, még utána is, és plusz nem ajánlatos, főleg a gyerekeknél a kritikus időkben napra vinni őket. Tehát a kritikus idők, az már arról is beszéltünk gyakrabban, 10 órától 4
2: októberig.
4: Óra.
2: 10 órától októberig.
5: Lehetőleg a vége.
2: Igen.
4: Nem, az a strandot ne hagyjuk ki, ez egy nagyon jó élmény, és ajánlani tudom, sőt, ugyebár a napfény az a D-vitamin termelés elengedhetetlen része, úgyhogy sokkal jobb inkább 10 percet a napon tudod tenni, mint D-vitamin készítményeket szedni, aminek a hatása hát enyhén szólva kételyes, na de ezt majd egy másik műsorban fogunk beszélni róla. Gyermekeknél természetesen főleg odafigyelni, tehát kritikus időpontokban nem kivinni, és hogyha lehet, biztosítani akár a ruházati védelmet, kalapok, napszemüvegek, ruhácskák, stb.
5: Ha strandról beszélgetünk, az egy közösségi élmény, tehát nem egyedül, tehát még a horgászást el tudjuk képzelni, hogy valaki fogta a becapotját, elment, és ott egyedül el van, de a strand az közösség. Sokan vagyunk, többféle kontaktus van, nyilván megnövekedhet a bőre való terhelhetőségünk is, tehát különböző fertőzésekre gondolok ez alatt. Melyek azok a szabályok, amit feltétlenül tartsunk be, akár az, hogy mehetek-e strandra, vagy nem, vagy mit tegyek meg a saját bőrömnek az egészségéért?
2: Gondolok itt a különböző gombás fertőzésekre és ilyesmikre.
4: Értem. Igen, érdekes téma. Érdekes téma, erről tényleg ritkábban beszéltünk, és viszont van alapja. Tehát különböző gombás fertőzések, először is a gombák imádják a meleget. Főleg a meleg éghajlatban szeretnek szaporodni, és amikor meleg van, akkor ez nekik az ideális környezet. A másik, amit szeretnek, a hajlatok. Tehát, hogyha strandon vagyunk, papucs használata ajánlott mindenféleképpen. Ajánlott a zuhanyzás mindenféleképpen, de hát sajnos nem tudom, nálunk minden strandon vannak strandzuhanyzók?
5: Nem feltétlenül találkozunk.
2: Ahol hivatalosabból csak egy van, ott igen.
4: Igen, tehát nem ártana, hogyha lenne.
5: Medencéknél igen.
4: Medencéknél igen, tehát ez mindenféleképpen elengedhetetlen, mert akár a homokba is lehetnek kórokozók, főleg ugye természetesen a lábunk, a talpunk van kitéve ennek, de hát le is szoktunk feküdni a törölközőre, stb. Tehát az egész testen elszaparod, vagyis az egész testünk úgymond veszélyben lehet. Tehát, de főleg lábgomba, körömgomba fertőzés, ami a leggyakoribban szokott előjönni. Van még ez az úgynevezett magyarul napgomba, mi inkább vízigombának neveztünk, mert van egy gombafajta, ami nagyon szereti a vizet, főleg ott terjed, de minimális mennyiségben minden testben van, csak nem okoz betegséget. De a nap hatása alatt, amikor elkezdünk nagyon izzadni, ez a fajta gomba, a malaszerziának hívják különben, ez elkezd szaporodni. És akkor leszünk ilyen nagyon szép színűek, tehát barna, fehér, rózsaszín, úgy nézhetünk ki, mint a szivárvány, különböző színekbe pompázunk. Különben nem egy veszélyes gombafajt, nem fertőző, emberről emberre ritkán adható át, de a kozmetikai kinézet hagy maga után kivetni valót, hogy így mondjam.
2: Lábgomba, körömgomba, mégiscsak azért meg kellemetlenné tudja tenni a nyaralás. Milyen tünetek vannak, hogyan kellene küzdenünk, vagy mit tehetünk ellene? Vagy ha már megjelent, akkor mit látunk?
4: Hát akkor kezdjük a tünetekkel. Ha bőrről beszélünk, pirosodással kezdődik, utána jöhet a hámlás, és viszketegség jó formán az elejétől a végéig. A bőrön ez a leggyakoribb. A köröm egy picit más tészta, ottan a tünetek lehet, hogy csak később jönnek elő, akár hónapokkal később is. Körömsárgulás, körömvastagodás formájában nehezebben tudjuk levágni a körmünket, nem tetszik, hogy nő, nem tetszik a formája. Körömgombát sokkal nehezebb kezelni, nagyon hosszú ideig tart általában. A bőrgomba kezelése az viszonylag egyszerű, főleg, hogyha korán diagnosztizálják, az tényleg annyi kell, hogy be kell jönni egy szakember, hogy megvizsgálja, és egy-két héten belül azt elfelejtjük. Körömgomba esetén ez azért egy picit, ez hosszabb folyamat, akár hónapokban is telhet. Mire kell figyelnünk? Mint mondtam, először is személyes védelem, papucs, még a strandon is mindig használjunk, még akkor is, hogyha homokban vagyunk, mert a legnagyobb veszély nem csak a homok, hanem inkább a zuhanyzó helyiségek, ami ugye szükséges, mert nem árt lezuhanyozni, de viszont mezitláb menni a zuhanyba nem ajánlatos, tehát mindenféleképpen legyen védelem a lábunkon. Már csak azért is, hogy megelőzzük az ilyesfajta beszélt. De még nem csak a gombák, ide jöhetnek például különböző vírusos fertőző, főleg inkább a szömölcsre gondolok, akár ezt is el lehet kapni a strandon. Ugye a szömölcs a papilloma vírus, úgyhogy hogyha fertőzött felülettel érintkezünk, akkor egész nyugodtan akár ezt is összeszedhetjük. Ez sem egy nagy betegség, nem halnak bele, de azért akinek volt, az tudja, hogy elég kellemetlen és elég hosszan tart néha meggyógyítani.
5: Saját praxisból kiindulva mennyire jellemző az, hogy az emberek, hát mondjuk az, hogy összeszednek mindenféle bőrgyógyászati problémát, aztán otthon szomszédból elesett vagy reklámból elesett praktikákat próbálgatnak ki napokig, hetekig, hónapokig, míg végre megérkeznek egy szakemberhez. Tehát a 100-ból hány ilyen esettel találkoznak?
4: Hát, hogy finoman válaszoljak, és igyekszek rövid lenni, jellemző, tehát ez az, amikor az internetről majdnem mindig beszélünk, internetnek nagyon sok pozitív hatása van, de jelen esetben inkább negatív hatásai vannak, de van beteg, aki tényleg olyan szájtra nyit, ami értelmeset mond és értelmeset tanácsol, de nagyon gyakran van, hogy csak a helyzet súlyosbodik. Úgyhogy a szövődmény megelőzése véget, inkább jöjjünk el, az orvos rápillant, megnézi, felállítja a diagnózis, kiírja a kezelést, mint elkezdjük az internetes oldalak matatását. Lehet hatása, nem mondom, hogy nem volt ilyen, de hogyha százalékba vesszük, akkor nagyon minimális százalékba sikeres az internet vizslatása.
2: Doktor, nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk a témáról, így aztán felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az itt a strand, a szabadságolásnak van egyfajta árnyoldala is, amit érdemes tudatosan kezelnünk, és talán megelőzésben mindenképpen ott lennünk, és ha már baj van, akkor megyünk szakorvoshoz, ez a legfontosabb üzenetünk a mai napra.
4: Köszönöm a meghívást, nagy örömmel jöttem, örülök, hogy elmondhattam, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket.
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zsupán Józseffel, a Beregszánszi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyászával beszélgettünk.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс.
2: 90.2. Jó din FM.
3: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, a különködés keddi adása. Egészen 12 óráig vagyunk veletek. 095-709-709-es SMS Viber számok aktív, ide várunk technikai közérdekű információt. Van lehetőség hirdetni a Pulzus Rádió éterén keresztül, mondok egy telefonszámot: 066-784-9950, 066-784-9950. A terméket, szolgáltatásod, magánvállalkozásod van, hívj bennünket bátran, és segítünk a rádió reklám kialakításában. És megyünk is tovább egy újabb rovatunkkal, ez pedig a nyár derekán, a kitekintő rovatunk.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
3: Egyre többen utaznak el, vagy belföldre, vagy éppen külföldre, és hagyják otthon szeretett otthonukat, és ilyenkor
5: azt nem tudja magával vinni, mint a
3: csiga. Igen, meg szoktak nőni betörések, illetve különböző furcsa balesetek szempontjából. De milyen rossz az a nyaralás, amikor azon gondolkozol végig, hogy a hűtő, vagy a vasalót kihúzod, vagy sem, ugye? Ez
5: egy, igen, és még mondjuk a templomba menet vissza tudod fordulni, és azt mondod, hogy megnézed a 10-20 percre, vagy 5 percre lévő lakásodnál, hogy vajon tényleg úgy maradt-e, és az emlékező tehetséget csal egy kicsit, de hogyha elutaztál jó messzire, ott már nehéz, és talán még a szomszédot sem tudod átküldeni.
3: Igen, igen, amikor elindulunk, érdemes megnézünk egy-két olyan tételt, egy-két olyan területet, ami talán a nyugodt alvás és a biztonság szempontjából, mire hazaérünk, addigra is nagyon fontos, hogy nehogy valami kellemetlen érzés maradjon. Lehet az egy bedugott telefontöltő, vagy éppen egy rosszabb csepp, amely korábban is csepeget, de ezeket nézzük meg sorba. Indulás előtt talán fontos megjegyeznünk, hogy nézzük meg azokat az eszközöket, amelyeket használtunk, és mielőtt bezárnánk a bejárati ajtót, akkor mindenképpen járjuk körbe a házat még utoljára, hogy mi az, ami bedugva maradhatott.
5: Így van, vagy pedig, hogyha már körbejárjuk a házat, akkor az ablakokat, meg a különböző nyilvánzárókat is érdemes sorra venni, hiszen sokszor megtörténik a mostani kényelmi helyzetben, hogy hát csak egy picit bukóra hagytam, legyen bent levegő, aztán hát kellemetlen látogatók is lehetnek, illetve időről időre az időjárás is változhat, és a csapadék oda bent a házban eléggé kellemetlen dolgokat tud okozni, hogy a háznak az összes bejáratát, az összes kijáratát, az összes nyilvánzáróját nézzük meg sorba, hogy valóban be vannak-e zárva.
3: Ha vannak felszerelt kameránk, akkor érdemes őket lecsekkolni, hogy működnek, elérhetőek-e, nem kell éppen most frissíteni a szoftvert, csatlakoznak a wifi routerhez, és be van fizetve az internet, még távol vagyunk, mert amikor nem vagyunk otthon és rá vagyunk szoktva, hogy a házunk különböző

0: területét a kamerákon keresztül vizsgáljuk. Igen, kellemetlen érzés, hogy miért pont most felejtettem el nem befizetni az internet szolgáltatást, vagy miért éppen most nem cseréltem benne, nem tudom, egy újabb memóriakártyát.
1: A lakásunk sokszor akkor védtelen, amikor láthatják azt, hogy nem védi senki, magyarul nincs otthon a házigazda, mert azért, ha némi mozgást tapasztalnak a házakban, azért mégiscsak nehezebben tudnak belátogatni. Ennek megfelelően honnan lehet kiszúrni, hogy otthon vagyunk, vagy nem? Hát a postás lehet, hogy kétszer csenget, lehet, hogy nem csenget, de időről időre különböző postai küldemények érkezhetnek, illetve számlák azok folyamatosan jönnek, és ha azt látják, hogy folyamatosan ott vannak a postaládánkban, akkor feltételezik, hogy ezt senki nem veszi ki. Érdemes, így van, érdemes a szomszédot megbízni avval, hogy ezeket vegye át akár helyettünk is. Hát a másik dolog ugye azt imitálni, hogy oda bent van-e mozgás, talán nehezebb, de ha mondjuk a téli karácsonyi nagyfilmből, akik otthon maradtak, láthatják, hogy tudnak azért huncut, mondjuk időzítős kapcsolók is lenni, amelyek időről időre azért, mintha azt imitálnák, hogy van bent valaki, felkapcsolták a lámpát, van némi mozgás, és ezáltal az illetéktelen betolakodók azok hát inkább meggondolják kétszer is, hogy bevegyünk oda, vagy nem.
0: Igen, a kávéfőző, kenyérpirító, hajformázó és millió háztartási eszköz, ha bedugva marad, azért abban lehet gond, de ilyenek a mobiltelefon töltő fejek is, ezeket minden esetben próbáljuk a nyaralás előtt precízen áramtalanítani, és ha tehetjük, vannak olyan zónák, akkor igazából a főkapcsolókat is le lehet kapcsolni, bizonyos esetben, ami nincsen nem létfontosságú a ház, mint a hűtő, de ezeket érdemes lekapcsolni, áramtalanítani.
1: A háztartásunkban többféle gép is megjelenik, ezek időről időre vízzel működnek, vagy pont ez a lényegük.
0: Kávéfőző, vízforraló.
1: Így van, ha lehetséges, akkor ezekben a gépekben ne hagyjuk benne, benne folyadékot. Kávéfőző, vízforraló, mosógép, mosogatókép, ha benne maradó nedvesség az egy, hogy kellemetlen szakokat okozhat, penészedést okozhat, illetve hát magának a használatának sem tesz jó.
0: Hát ilyen a különböző csöpögő csapok, ami most csöpög, az mire hazérünk lehet, hogy folyni fog. Érdemes a különböző ilyen csöpögő részeket, nedves részeket megjavítani, mielőtt nekifutunk a nagy távollétnek a szabadság idején. Úgyhogy ha valami csapnál valami folyik, akkor az előbb-utóbb, mire hazérünk, lehet, hogy már eláztatja a házat. Ezeket mindenképpen nagy karbantartásra, még az elején érdemes megcsinálunk.
1: Zárjuk el a főcsapot, és amit áramtalanítani lehet, azt tegyük meg.
0: Illetve fontos megjegyeznünk, hogy egyes szomszédot kérjünk meg a kapcsán, hogy amikor van ideje, szabad ide engedni, akkor jöjjön át, etesse meg a kutyát, etesse meg a macskát.
1: Az elég fontos dolog.
0: És nézzen rá az ingatlanra, hogy érezzék, hogy valamifajta mozgás, valamifajta járkálás történik. Ne kerüljünk be a statisztikákban, újabb betörés történt vidékünkön. 11 óra 23 perc van ebben az órában is meghívott vendéggel. Szeretnénk kedveskedni a számotokra perceken belül Rezes Józsefet, a kárpátaljai határmenti önkormányzatok tanácsának elnökét. Várjuk súlyunk érdemes mindenképpen velünk tartani, együnk is zene után, újra itt vagyunk.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957097097 es SMS Viber számok aktív. Itt várunk technikai közérdekű információkat, határinfokat is örömmel veszünk, egészen 12 órák vagyunk élőben, írjatok nyugodtan. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiumban köszöntjük Rezes Józsefet, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatóját. Сьогодні з нами у студії Йозеф Резеш, виконавчий директор Асоціації прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Köszöntjük műsorunkba!
4: Szép napot kívánok nektek is, és a kedves rádió hallgatóknak is!
2: Ebesz kisebbségi főbiztos hivatalának delegáció érkezett Kárpátaljára, és találkozó volt, amelyben a kötnek a oldalát is megkérdezték, hogy hogyan tapasztalják a kisebbségi sorsnak a változásait. Mi volt a terítéke, miről volt szó?
4: Először is kezdjük azzal, hogy mi is az az EBESZ, hogy a rádióhallgatók is tisztában legyenek azzal, hogy miért volt fontos az ilyen találkozó, és miért fontosak az ilyen találkozók. Ugye az EBESZ, vagyis az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a világ egyik legnagyobb olyan biztonsági szervezete, amelynek többek között Magyarország és Ukrajna is tagja, 57 tagállama van. Ha egyszerűen akarom lefordítani, az EBESZ egy olyan, mint egy magas szintű független nemzetközi döntőbíró. Az a feladatuk, hogy figyeljék a nemzetközi kötelezettségek többek között az emberi és a kisebbségi jogok betartását a világon, szóval tagországaiban is. A jelen delegáció az EBESZ-en belül a kisebbségügyi főbiztosnak a képviselői voltak itt, tanácsosi szinten, ami elég magas szint az EBESZ-en belül, és azt kell tudni róluk, hogy ők nem először járnak itt Kárpátalján, nem először érdeklődnek a kisebbségi jogok betartásával kapcsolatos, emberi jogok betartásával kapcsolatos helyzetünkről. Legutóbb másfél évvel ezelőtt találkoztunk velük, ugye akkor más delegációval, de ugyanaz a képviselet volt itt. Akkor felvázoltuk az akkori helyzetünket, hogy hogyan is állunk most a nyelvi kisebbségi jogainknak a biztosításával Ukrajnában, és akkor most jöttek egy ilyen összehasonlító, megint csak ilyen megfigyelő konzultációra. Tudomásom szerint ugye szombaton volt a találkozó velem, mint a Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatójával, és előtte való nap ugye külön blokkokra osztva konzultáltak a kisebbségnek a képviselőjével, Csernyiskó István rektor úrral és dr. Rossz Ildikó elnökasszonnyal tárgyaltak, meg a főiskolának a vezetőségével tárgyaltak péntek este, ott kimondottan csak az oktatási nyelvi jogokkal kapcsolatban tájékozódtak, és másnap ugye az általános nyelvhasználati jogokkal kapcsolatban tájékozódtak tőlem. Mindenféleképpen fontos az ilyen monitoring az ők részükről, mert ez egy ilyen nagyobb súlyt ad. Ugye sok minden megváltozott másfél év óta, ugye mindannyian tudjuk most az utóbbi két ország közötti az utóbbi időben lefolyt tárgyalásoknak, aminek az eredménye gyakorlatilag egy diplomáciai jegyzékbe foglalt kötelezettségvállalás, ami bekerült majd ugye az Európai Uniós kötelezettség, integrációs kötelezettségvállalásaiba Ukrajnának, és ugye ezt mutattuk be, hogy mik azok a dolgok, amiket sikerült nekünk ebbe a 11 pontba kitárgyalni. Reméljük és jeleztük is a számokra, hogy az ők jelenlétük, az ők megfigyelése ugye nagyban hozzá fog járulni majd ahhoz, hogy ezekből az ígéretekből, meg a papírra vetett megegyezésekből majd gyakorlati törvények is fognak születni.
3: Erről a találkozóról, ezekről a találkozókról készül valamiféle jegyzék, készül valamiféle záró okirat, és ha igen, akkor ennek mekkora súlya lehet majd a későbbiekben?
4: Mindenféleképpen minden egyes ilyen találkozónak az EBESZ részvevők nem azért jönnek csak, hogy kiránduljanak Kárpátalján, hogy az ilyen találkozók után ők maguknak jegyzetelnek, és saját házon belül, időzőjelben házon belül, ugye készítenek egy jegyzéket, készítenek egy anyagot, amit ugye majd előterjesztenek az EBESZ felső szintjére, ami gyakorlatilag nagy diplomáciai súlya bír minden egyes tagországnak és mindenkinek, aki ugye tagja ennek a szervezetnek.
2: Igazából másfél évvel ezelőtt voltak ugyanebben a körben. Volt a különbség, mi az, amit elmondhatunk, hogy változott?
4: Másfél évvel ezelőtt ugye az volt a nagy különbség, hogy akkor csak elmondtuk azt, hogy ilyen és ilyen problémáink vannak, ilyen és ilyen jogaink voltak 2014, 15, 16, 17-ig, és 17 után pedig ilyen jogkorlátozásokban volt részünk. Most annyiban volt más a helyzet, hogy azért elő tudtuk adni, és meg tudtuk nekik mutatni azokat a dolgokat, amiben változott a helyzet a másfél évvel ezelőtti helyzethez, hogy most már azért van a két ország között egy pragmatikus, struktúrált, előremutató, meg konzultációs folyamat, aminek már konkrét eredményei is vannak, ugye több csatornán értesültünk ugye róla a 11 pontról, és abba belekerültek ugye az oktatási az oktatásnak a nyelvével kapcsolatos jogkérdések, az általános nyelvhasználattal kapcsolatos, kulturális autonómiával kapcsolatos, politikai képzelettel kapcsolatos, szimbólumhasználattal kapcsolatos jogszabályi rögzítések, ami megint csak hangsúlyoztuk számukra, hogy egyenlőre csak egy megegyezésről van szó, de reméljük azt, hogy majd ezek a pontok konkrét törvény módosításokban is bele fognak kerülni az ukrán jogkörnyezetbe.
3: Történnek ilyenkor esetleges megfogalmazása, javaslatok, vagy leginkább a munkának a célja az egy meghallgatás volt a monitoring?
4: A munkának a cél, elsődleges célja a munkának az, ugye nekik a központi irodájuk az Kijevben van az ukrajnai képviseletnek, hogy ne Kijevből ítéljék meg azokat a dolgokat, amik történnek velünk kapcsolatban, hanem lejöjjenek ide, és a kisebbség képviselőivel gyakorlatilag terepen tudjanak tájékozódni azokról a dolgokról, amik minket érintenek.
2: A költenek két fontos projektjéről mindenképpen szeretnénk még beszámolni ebben az időszakban. Öt kis térség már elkészítette a projektjét, amely a Planning for You-nak a vége felé járunk. Egy célkitűzése, hogy a kis térségek egy fejlesztési tervben lássák a jövőt.
4: Igen, mintha nem is olyan rég ültünk volna itt ugyanezeknek a mikrofonok előtt, és beszéltünk arról, hogy indul ez a projekt, és ugye már eltelt mindjárt másfél év. 2026, ez év december 31-ig fog kifutni ez a projektnek a futamideje, és gyakorlatilag már az elméleti oktatás és az elméleti terepmunka mellett most már nem is olyan rég, egy hónappal ezelőtt tudtuk prezentálni az első öt kistérségnek a fejlesztési stratégiai tervét, amit közösen a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel készítettünk el, és azokkal a szakértőkkel, akik egy hosszú távú képzésen vettek részt, amit közösen szerveztünk a Pannon Egyetemmel és a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel. Emellett négy szakértőnk még diplomával is gazdagodott, ők egy ilyen távoktatásban, a Pannon Egyetemmel közösen egy távoktatásban térségfejlesztési szakemberi képzésen vettek részt. Most két hete vették át a diplomájukat Magyarországon, de fontosabb ettől az, hogy ugye itt már öt kistérségnek megvan a kész stratégiai fejlesztési terve, egyelőre magyarul, magyar nyelven van meg, amikor majd meg most történik ennek az ukrán jogkörnyezetbe való adaptálása, integrálása, és ukrán nyelven való publikálása, és akkor lesz majd ugye mindenhol elérhető is a kistérségeknek az önkormányzatoknak a honlapján. A következő lépésként ugye a következő hat kis térség maradt még hátra, akinek a stratégiáikat el kell, hogy készítsük. Ez több mint valószínű, hogy augusztus végéig meg fog történni. Ezután is még vége, mert gyakorlatilag egy projekt menedzsment képzésen fognak még részt venni ugyanezek a szakértők, akik térségfejlesztéssel foglalkoztak eddig. És így fog ugye lezárulni az a kör, logikus véget fog kapni az egész pályázati projekt, aminek szerintem óriási eredménye van és lesz is.
3: Egy-egy ilyen kis térségfejlesztési stratégiának melyek a sarokkövei?
4: Ennek a stratégiai elkészítése óriási háttérmunkával zajlott, ugye SWOT elemzésektől kezdve, adatbegyűjtéssel kapcsolatosan, demográfiai, vállalkozási számokkal, kitörési pontokkal, és ugye interaktív különböző szemléltető anyagok előkészítésével, történelmi háttéranyagokkal készítésével. Ez egy ilyen több mint 100 oldalas anyag, ami gyakorlatilag majd elérhető lesz mindenki számára. Már most egyébként publikáljuk a saját Facebook oldalunkra pár ilyen oldalakat, csak ugye az is egy ilyen vizuális képként publikáljuk oda, és több kommentben vártuk már, hogy hát ez az a nagy stratégia, hát nem mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy nem az a stratégiák ugye külön lesznek majd publikálva, ahol bárki megismerkedhet vele, elolvashatja, megnézheti, láthatja. Ez helyi szinten, önkormányzati szinten, társadalmi egyeztetéssel történt meg, szóval voltak lakossági fórumok, ezzel kapcsolatban megbeszélték a helyi vállalkozói szférának, a helyi szociális, oktatási, önkormányzati szférának és lakosságnak a véleményét ezzel kapcsolatban. Szerintem ez egy nagy előrelépés, és reméljük, hogy amikor így komplektben meg lesz ez a 11 kistérségnek a stratégiája, párhuzamosan ugye Románia részéről a Szatmár megyében önkormányzatok is készítik a stratégiákat. Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyében is készül, és akkor majd lesz egy ilyen összehangolt határmenti térségnek a fejlesztési stratégiai terve is.
2: Mi az, ami közös ezekben a határmenti térségekben, és benne van a fejlesztésben? Azon a turizmus, az együttműködések, logisztikai gócpontoknak a terve biztosan belekerült.
4: Pontosan ezekre a dolgokra, amire kitértél, ezek az egyik legfontosabb dolgok benne. A turizmus, a munkaerő migráció, a logisztikai kérdések, határátkelőknek a nyitása, és azok a minden kis térségnek a saját területén lévő lehetőségek maximális kihasználása, úgyhogy hát vegyük terve azt, hogy gyakorlatilag Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagja lesz, nagyon reméljük, és akkor ugye nem lesz ez a határ, és akkor közösen tudnak fejlődni majd ezek a kis térségek, össze fogják tudni kötni a saját egyik nehéz, problémás lehetőségeit a másik erősségeivel, és így ki tudjuk egyensúlyozni, és egy stabilan fejlődő térségben tudunk majd gondolkodni.
3: Az önkormányzatok vezetői részéről milyen a visszajelzés az eddigi közös munkáról, vagy az eddigi közös gyümölcsökről?
4: Megmondom őszintén, hogy a projekt indulásakor nem volt olyan óriási nagy aktivitása az önkormányzati vezetők részéről az a kapcsolatban, hogy ez hogyan is fog működni, de amikor már látták azt, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, látták azt, hogy önkormányzatoktól képezünk ki olyan embereket, akiknek majd ugyan ők fogják majd a hasznát élvezni, mert ezek az emberek ott maradnak majd az önkormányzatnak kis térségben, és továbbra is kamatoztatni tudják a tudásukat, amit nálunk szereznek. Valamint ezek a kistérségi stratégiáknak az elkészítése most nagyon jó időzítésben van, mert az ukrán jogszabályok szerint mostanra kell, ez év július végéig kell, hogy a kistérségek elkészítsék az összes kistérségi stratégiai fejlesztési tervüket, ami hogyha nem a projekten belül sikerül megvalósítani, nem a projekten belül sikerül megvalósítani, tegyük fel egy másik kistérségnek, információm szerint ilyen alvállalkozó cégek készítik ezeket a kistérség fejlesztési terveket, ami nem kis pénzbe kerül az önkormányzatnak.
2: Mi lenne a következő elméleti lépés? Ma már tudjuk azt, hogy mi az, amit a helyi viszonylatban adottságaink, erősségeink, illetve hátrányosságainkból lehetne tennünk fejlesztések szempontjából, azaz hol látnánk magunkat 5-10 év múlva a kistérség életében. Mi az, amit most jó lenne tovább vinni ezek után, ez a projekt a Planning for You befejeződik mondjuk itt az év végén?
4: Nehéz ilyen konkrét dolgokat mondani, és konkrét dolgokat előrevetíteni, mert a fejlesztési, tervezési procedura az elég komplikált, pláne nálunk komplikált itt a háborús helyzetben. Itt nehéz olyan stabil jogkörnyezetben mozogni, amikor egy kis térség azt mondja, egy önkormányzat azt tudja mondani, hogy 4-5-10 év múlva ott szeretném látni magam, ilyen is ilyen adó bevételeim lesznek, ilyen is ilyen körülmények között fogok dolgozni, de mindenféleképpen a turizmus és a mezőgazdaság irányvonal az, amire hangsúlyt kell fektetni, és emellett kihasználni a határok közelségét ahhoz, hogy partneri kapcsolatokat építeni ki az Európai Uniós testvértelepüléseinkkel, és minél több fejlesztési projektet bevonni az önkormányzatainkba. Ezek a fejlesztési projektek lehetnek soft, lehetnek kulturális, lehetnek ilyen általánosságával, de inkább az ilyen konkrét kézzelfogható eredmények lenne szükség, mint a központi vízelvezető rendszer, víztisztító rendszerek, az oktatási, kulturális, önkormányzati infrastruktúrának a javítására, az utak javítására, amire sajnos most a mostani adóbevételek és térségeknek nem adnak lehetőséget.
2: Bízunk abban, hogy az uniós forrásoknak a lehetősége az egyfajta keretet ad majd, és a megvalósítási szakaszban is jó segítségünk lesz magunkként. Egy másik fontos együttműködési szerződés köttetett a megyei Hoblenergóval. Mit kell erről tudnunk?
4: Pontosan a megyei energiaszolgáltató ZRT-vel folynak most a tárgyalásaink. Pár napon belül szerintem meg is kötjük azt az együttműködési szerződést, aminek a keretein belül augusztus és szeptember folyamán ilyen kiszállásos lakossági fórumokat fogunk tartani a önkormányzatainkban, ahol ugye a kötnek a vezetősége, valamint a megyei Zakárpátja-Oblenergónak a vezetősége, valamint a szakemberei fognak velünk tartani, ahol három síkon fog mozogni az egész, ahol lesz rá igény, ott lakossági fórum, ez a lakosság számára fognak válaszolni kérdésekre, hogyan megy a tarifikáció, mikor kell villanyórákat cserélni, mire kell odafigyelni, milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni, a zöld energiára való térésnek a jogi hátterei, hogyan kell elindulni valakinek, aki napelemeket akar felszerelni a házára, valamint az önkormányzati vezetők számára lesz egy második sikon való konzultációs esemény, és a harmadik pedig a helyi vállalkozói szférának, ugye, mert a vállalkozói szféra az más áron kapja, miért kapja más áron, nekik hogyan történik ugye az ármegállapítás, és hogyan működik a milyen támogatási rendszerek vannak, esetleg lehetőségek vannak a vállalkozói szféra számára ahhoz, hogy kedvezményesebb áron tudjon hozzájutni az elektromos energiához. Erre gyúrunk most idézőjelbe, ezt próbáljuk most összehozni, reméljük, hogy augusztus-szeptember folyamán ezt meg is fogjuk tudni valósítani.
2: Adásidőnk végéhez érkeztünk, külön köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, kitartást és sok áldást kívánok az életére munkájára.
4: Én köszönöm a meghívást és további szép napot mindenkinek.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rezes Józseffel, a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

0: Kereken 12 óra múlott 2 perccel ennyi fért a mai 2 órás adásunkba, a keddi adásunk végéhez érkeztünk.
1: És a mai naptól is egy gondolattal, egy idézettel szeretnénk búcsúzni, méghozzá a 127 évvel ezelőtt, ezen a napon 1899-ben született Ernest Miller Hemingway-nek a gondolata. A legsötétebb pillanatainkban nem megoldásokra vagy tanácsokra van szükségünk. Amit igazán keresünk, az az emberi kapcsolódás, egy csendes jelenlét, egy gyengéd érintés. Ezek az apró gesztusok tartanak meg, amikor az életterhe elviselhetetlennek tűnik.
0: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805, 097 600 805. Búcsúzok az alkalommal, a szerkesztő Gogola István.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Вы слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az éjszaka és a reggeli órákban az orosz hadsereg Harkiv 3 kerületét támadta. A támadás során megrongálódott egy magánlakóház is, és 5-en megsérültek. Emellett ismerté vált, hogy Oroszország 3 egymást követő napon célzott támadásokat hajtott végre a Harkiv megyei földgáz kitermelő létesítmények ellen. A csapások következtében tűz ütött ki, megrongálódott a berendezések egy része, ami a gázkitermelés részleges kieséséhez vezetett. Oroszország szándékosan támadja azokat a létesítményeket, amelyek az ország földgázellátását biztosítják, hogy megzavarja a téli időszakra való felkészülést. Szakembereink már felmérik a károkat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sérült létesítmények mielőbb újra működőképesek legyenek, nyilatkozta a Naftogaz Ukrajna igazgatótanácsának megbízott elnöke, Szerhij Fedorenko, közölte az UNN.
7: Вночі та вранці російські війська атакували 3 райони Харкова, пошкоджено, зокрема, приватний будинок. Постраждали 5 людей. Також відомо, що Росія протягом 3 днів цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку у Харківській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджено обладнання, що призвело до втрати частини видобутку газу. Росія цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах, які забезпечують країну газом, щоб зірвати підготовку до зими. Наші фахівці вже оцінюють наслідки і робитимуть усе можливе для відновлення роботи пошкоджених об'єктів. Про це зазначив у повідомленні виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко, пише UNN.ua.
6: Ukrajnában hétfőtől emelték az üzemanyagárakat a benzinkút hálózatok. Erről számolt be Szerhij Kujun, az A95 tanácsadó csoport igazgatója, aki arra is figyelmeztetett, hogy a benzin és a dízel üzemanyagára a közeljövőben tovább emelkedhet. A szakértő szerint az áremelkedés előfeltételei már július 7-én kialakultak, amikor a világpiacon emelkedni kezdtek a kőolaj és a kőolaj termékek árai. Az áremelkedés tovább fokozza az európai üzemanyaghiány is. Ez egyrészt az európai olajfinomító kőolaj ellátásának csökkenésével, másrészt Oroszország dízelüzemanyag exportjának leállításával, valamint a világpiacon megnövekedett benzinbeszerzésekkel függ össze, írja a PMG.
7: Мережі автозаправних станцій в Україні з понеділка підвищили ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який також прогнозує подальше зростання вартості бензину та дизельного пального. За словами експерта, передумови для подорожчання сформувалися ще 7 липня, коли на світових ринках почали зростати ціни на нафту та нафтопродукти. Додатковий вплив має дефіцит нафтопродуктів у Європі. Він пов'язаний зі скороченням постачання нафти на європейські нафтопереробні заводи, припиненням Росією експорту дизельного пального та одночасним збільшенням закупівель бензину на світовому ринку, пише pmg.ua.
6: azok a családok, amelyeknek gyermeke idén kezdi az első osztályt, egyszeri 5000 forint összegű állami támogatásban részesülhetnek. A kérelmet 2026. november 15-ig kell benyújtani. A legegyszerűbb módja ennek a díjalkalmazáson keresztül történő ügyintézés. Ha a díja használata nem lehetséges, a kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap bármely ügyfélszolgálati központjában. A támogatás összegét egy külön bankszámlára utalják, és azt kizárólag az első osztályos gyermekek számára szükséges termékek, például tanszerek, ruházat, cipő és egyéb iskolakezdéshez szükséges felszerelések megvásárlására lehet felhasználni. Adta hírul az RBK Ukrajna.
7: Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, зможуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку потрібно до 15 листопада 2026 року. Найпростіший спосіб – через застосунок Дія. Якщо скористатися Дією неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику, пише РБК Україна.
6: Egészséges kisfiú született meg egy kismama saját otthonában a beregszászi járásban, miután a szülés olyan gyorsan megindult, hogy már nem lehetett kórházba szállítani. A helyszínre riasztott beregszászi mentőegység a családi házban vezette el a szülést. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint sikeresen világra segítették az újszülöttet, ellátták az édesanyát és a kisbabát, majd állapotuk stabilizálását követően mindkettejüket a szülészeti osztályra szállították további megfigyelésre.
7: У Берегівському районі у Породіллі вдома народився здоровий хлопчик. Пологи розпочалися настільки стрімко, що жінку не встигли доправити до лікарні. На місце виклику прибула бригада екстреної медичної допомоги з Берегова, яка прийняла пологи на дому. За інформацією медиків, хлопчик народився здоровим. Після надання матері та дитині необхідної допомоги, їх обох було госпіталізовано до пологового відділення для подальшого спостереження.
6: Ma van az Egészségtelen Ételek Nemzetközi Napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a helyes táplálkozási szokások fontosságára, és ismét emlékeztessen a kiegyensúlyozott étrend jelentőségére. A WHO adatai szerint a helytelen táplálkozás a betegségek csaknem kétharmadának kialakulásában játszik szerepet. Ukrajna továbbra is azok közé az országok közé tartozik, ahol magas a túlzott só, cukor és transzsírfogyasztás okozta betegségek miatti halálozás.
7: Сьогодні відзначають Міжнародний день нездорової їжі. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до загальної культури харчування та вкотре нагадати про важливість збалансованого раціону. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, незбалансоване харчування є причиною близько 2/3 усіх хвороб. Україна стабільно входить до країн з високим рівнем смертності через хвороби, спричинені надмірним споживанням солі, цукру та трансжирів.
6: A végére egy felhívás. Ingyenes veszettség elleni oltást biztosítanak a macskák és kutyák számára a Munkácsi járásban. Az állatorvosok reggel 8 és délután 14 óra között házról házra járva végzik a védőoltásokat. Ma Új Dávid házán, holnap Dercemben, csütörtökön pedig Fornoson fogják oltani az állatokat. Az állattartókat arra kérik, hogy biztosítsák a szakemberek számára a házi kedvencekhez való hozzáférést a védőoltások beadásához.
7: Оголошення. У Мукачівській громаді ветеринари проводять безкоштовну вакцинацію котів і собак проти сказу. Сьогодні з 9 до 15 за київським часом подвірні обходи фахівці здійснюватимуть у селі Нове Давидково. Завтра у селі Дерцина, у четвер у Форноші. Власників тварин закликають забезпечити доступ до домашніх улюбленців для проведення щеплень.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete körülbelül 27 fok lesz. Kárpátalján továbbra is magas tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben.
7: У наступні години буде ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 27 градусів. На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

0: Mert a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt korlátozva van a vízszolgáltatás Beregszázban, a Bem József utcában. A munkálatok befejezését követően a vízszolgáltatás helyreáll.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт обмежено водопостачання в Берегові на вулиці Бем Йоужефа. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka és a reggeli órákban az orosz hadsereg Harkiv 3 kerületét támadta. A támadás során megrongálódott egy magánlakóház is, és 5-en megsérültek. Emellett ismerté vált, hogy Oroszország 3 egymást követő napon célzott támadásokat hajtott végre a Harkiv megyei földgázkitermelő létesítmények ellen. A csapások következtében tűz ütött ki, megrongálódott a berendezések egy része, ami a gázkitermelés részleges kieséséhez vezetett. Oroszország szándékosan támadja azokat a létesítményeket, amelyek az ország földgázellátását biztosítják, hogy megzavarja a téli időszakra való felkészülést. Szakembereink már felmérik a károkat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sérült létesítmények mielőbb újra működőképesek legyenek, nyilatkozta a Naftogaz Ukrajna igazgató tanácsának megbízott elnöke, Szerhij Fedorenko, közölte az UNN.
4: Вночі та вранці російські війська атакували 3 райони Харкова, пошкоджено, зокрема, приватний будинок. Постраждали 5 людей. Також відомо, що Росія протягом 3 днів цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку у Харківській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджено обладнання, що призвело до втрати частини видобутку газу. Росія цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах, які забезпечують країну газом, щоб зірвати підготовку до зими. Наші фахівці вже оцінюють наслідки і робитимуть усе можливе для відновлення роботи пошкоджених об'єктів. Про це зазначив у повідомленні виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко, пише UNN.ua.
3: Ukrajnában hétfőtől emelték az üzemanyagárakat a benzinkút hálózatok. Erről számolt be Szerhij Kujun, az A95 tanácsadó csoport igazgatója, aki arra is figyelmeztetett, hogy a benzin és a dízel üzemanyagára a közeljövőben tovább emelkedhet. A szakértő szerint az áremelkedés előfeltételei már július 7-én kialakultak, amikor a világpiacon emelkedni kezdtek a kőolaj és a kőolaj termékek árai. Az áremelkedés tovább fokozza az európai üzemanyaghiány is. Ez egyrészt az európai olajfinomító kőolaj ellátásának csökkenésével, másrészt Oroszország dízelüzemanyag exportjának leállításával, valamint a világpiacon megnövekedett benzinbeszerzésekkel függ össze, írja a PMG.
4: Мережі автозаправних станцій в Україні з понеділка підвищили ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який також прогнозує подальше зростання вартості бензину та дизельного пального. За словами експерта, передумови для подорожчання сформувалися ще 7 липня, коли на світових ринках почали зростати ціни на нафту та нафтопродукти. Додатковий вплив має дефіцит нафтопродуктів у Європі. Він пов'язаний зі скороченням постачання нафти на європейські нафтопереробні заводи, припиненням Росією експорту дизельного пального та одночасним збільшенням закупівель бензину на світовому ринку, пише PMG.ua.
3: Azok a családok, amelyeknek gyermeke idén kezdi az első osztályt, egyszeri 5000 hryvnia összegű állami támogatásban részesülhetnek. A kérelmet 2026. november 15-ig kell benyújtani. A legegyszerűbb módja ennek a díjalkalmazáson keresztül történő ügyintézés. Ha a díja használata nem lehetséges, a kérelmet papíralapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap bármely ügyfélszolgálati központjában. A támogatás összegét egy külön bankszámlára utalják, és azt kizárólag az első osztályos gyermekek számára szükséges termékek, például tanszerek, ruházat, cipő és egyéb iskolakezdéshez szükséges felszerelések megvásárlására lehet felhasználni, adta hírul az RBK Ukrajna.
4: Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, зможуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку потрібно до 15 листопада 2026 року. Найпростіший спосіб – через застосунок Дія. Якщо скористатися Дією неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику, пише РБК Україна.
3: Egészséges kisfiú született meg egy kismama saját otthonában a beregszászi járásban, miután a szülés olyan gyorsan megindult, hogy már nem lehetett kórházba szállítani. A helyszínre riasztott beregszászi mentőegység a családi házban vezette el a szülést. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint sikeresen világra segítették az újszülöttet, ellátták az édesanyát és a kisbabát, majd állapotuk stabilizálását követően mindkettejüket a szülészeti osztályra szállították további megfigyelésre.
4: У Берегівському районі у породіллі вдома народився здоровий хлопчик. Пологи розпочалися настільки стрімко, що жінку не встигли доправити до лікарні. На місце виклику прибула бригада екстреної медичної допомоги з Берегова, яка прийняла пологи на дому. За інформацією медиків, хлопчик народився здоровим. Після надання матері та дитині необхідної допомоги, їх обох було госпіталізовано до пологового відділення для подальшого спостереження.
3: Ma van az Egészségtelen Ételek Nemzetközi Napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a helyes táplálkozási szokások fontosságára, és ismét emlékeztessen a kiegyensúlyozott étrend jelentőségére. A WHO adatai szerint a helytelen táplálkozás a betegségek csaknem kétharmadának kialakulásában játszik szerepet. Ukrajna továbbra is azok közé az országok közé tartozik, ahol magas a túlzott só, cukor és transzsírfogyasztás okozta betegségek miatti halálozás.
4: Сьогодні відзначають Міжнародний день нездорової їжі. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до загальної культури харчування та вкотре нагадати про важливість збалансованого раціону. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, незбалансоване харчування є причиною близько 2/3 усіх хвороб. Україна стабільно входить до країн з високим рівнем смертності через хвороби, спричинені надмірним споживанням солі, цукру та трансжирів.
3: A végére egy felhívás. Ingyenes veszettség elleni oltást biztosítanak a macskák és kutyák számára a Munkácsi járásban. Az állatorvosok reggel 8 és délután 14 óra között házról házra járva végzik a védőoltásokat. Ma Új Dávid házán, holnap Dercemben, csütörtökön pedig Fornoson fogják oltani az állatokat. Az állattartókat arra kérik, hogy biztosítsák a szakemberek számára a házi kedvencekhez való hozzáférést a védőoltások beadásához.
4: Оголошення. У Мукачівській громаді ветеринари проводять безкоштовну вакцинацію котів і собак проти сказу. Сьогодні з 9 до 15 за київським часом подвірні обходи фахівці здійснюватимуть у селі Нове Давидково. Завтра у селі Дерцина, у четвер у Форноші. Власників тварин закликають забезпечити доступ до домашніх улюбленців для проведення щеплень.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete körülbelül 27 fok lesz. Kárpátalján továbbra is magas tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben.
4: У наступні години буде ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 27 градусів. На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14-20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Építésről, a szolgálatról és a lelki megerősödés fontosságáról beszélgetünk. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban. Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
1: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. A közösségek erejét sokszor nem a látványos események, hanem azok az emberek adják, akik csendben, kitartóan szolgálnak. A református gyülekezetek életében ilyen meghatározó szerepet töltenek be a presbiterek is, akik nem csak segítik a lelkipásztorok munkáját, hanem aktívan részt vesznek a közösség lelki és gyakorlati életének szervezésében. Az elmúlt években a világjárvány, majd a háború miatt számos közösségi alkalom elmaradt, így a személyes találkozások és a közös lelki feltöltődés lehetőségei is jelentősen beszűkültek. Éppen ezért különös jelentősége volt annak, hogy a Beregi Református Egyházmegye idén ismét megszervezte a presbiteri csendes napot, ahol közel 150 szolgálattevő találkozhatott egymással. Arról, hogy milyen lelki üzenetet hordozott ez az alkalom, milyen kihívások előtt állnak ma a gyülekezetek, és miért nélkülözhetetlen a presbiterek szolgálata, Szilágyi Károllyal beszélgetünk.
2: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
1: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
2: Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
1: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti két istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz. Igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
2: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
1: Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
3: bocsi, de nem kell, állok.
2: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
1: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyitott alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.

0: A presbiteri csendes nap tehát nem csupán egy találkozási lehetőség volt, hanem lelki feltöltődés és közösségi megerősítés is a szolgálattevők számára. Beszélgetésünk következő részében azonban már magáról a presbiteri szolgálatról lesz szó. Milyen felelősséget jelent ma presbiternek lenni, hogyan változott ez a szerep az elmúlt években, és miért van egyre nagyobb szükség olyan emberekre, akik hitből vállalnak szolgálatot saját gyülekezetükben.
1: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
2: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltunk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam, mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
1: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszörös, mint korábban volt.
2: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteletre résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is, És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak, és hamarabb lelkesednek. Úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják, és igyekeznek oda tenni magukat.
1: Talán ebben az időszakban, amit pont ők tehetnek hozzá a közösségépítéshez, ez hiányzik a legjobban, hogy kicsit ne a materialista, hanem a szellemi területen is legyenek nyitott szemek, és lássák, hogyha valakinek szüksége van lelki támogatásra. Beszéljünk egy nagyon fontos közösségi rétegről, az pedig az idős generáció. Nagyon sok gyülekezetben a sokat látott, sokat tapasztalt, és sokat megélt idősek vannak ellen, akik presbiterként is ott vannak, és átadják a tudást az új, onnan érkező fiatal generációknak.
2: Hát nekik van tapasztalásuk abban, hogy régen hogyan csináltuk. Tehát az a tudás, ami az idős presbiterekben jelen van, az nagyon sokszor használható. Néha van, amikor már nem, mert ahogy megváltozik a környezet, és változni kell a gyülekezet életnek is, akkor lehet, hogy még a régi dolgok nem biztos, hogy hasznosak. Viszont vannak olyan dolgok, amikben meg hasznosak, amikor nem kell töprengeni és magyarázni, hogy kitalálni, hogy mit kellene egy ilyen nehéz helyzetben csinálni, hanem olyan presbiter, aki évek óta csinálja, tudja azt, hogy de akkor mi hogy oldottuk ezt meg korábban, amikor ezek a problémák jelen voltak, amikor éles helyzetbe kerültünk, és bizony ebben is nagyon sokszor a lelkész segítségére lehetnek, mert ha egy fiatal lelkész van ott, aki még nem tapasztalt dolgokat, akkor a maga tudásával, a maga gondolataival, ötleteivel bizony jó utat tud mutatni, hogy milyen irányba kellene tovább vinni a gyülekezetet. És én tényleg azt látom, hogy a presbitériumnak éppen ezért egy testvéri közösségnek kell lenni, ahol mindenkinek megvan a saját szerepe és a helyzete. Én nagyon szeretek a presbiterekre hallgatni, bevallom őszintén, hogy én csak akkor mondom el a véleményemet, amikor nekik nincs. Tehát először mindig az a kérdésem, hogy mit gondolnak arról a helyzetről, mit látnak helyesnek, és amikor nincs ötlet, akkor kezdek én el esetleg gondolatokat föltárni, mert van ötletük, és van látásuk, amit igenis lehet használni egy gyülekezeti életben. Az tény, hogy nem mindenre képesek már, amire a fiatalok, és ezért ők nagyon sokszor úgy gondolják, hogy na akkor talán itt lenne az ideje most már, akkor kiszállna a presbitériumból. Viszont abban a helyzetben vagyunk, amikor a gyülekezeteinknek olyan presbiterekre van szüksége, akik itt hol vannak. Én nem látom azt jónak, hogyha valaki presbiterként elment külföldre, és még mindig tartjuk a helyét, próbáljuk megtartani, mert ő nem látja át a gyülekezetnek a jelenlegi gondjait, nem érzékele a problémáit, és egy-egy komoly döntésnél bizony nagyon jó lenne, ha ott lenne, ha szükséges, használni tudnánk a szükséghelyzetbe, és lehet, hogy egy idős presbiter, aki lehet, hogy fizikailag már nem tud annyit teljesíteni, mint más, azért a látásával, a tudásával, vagy éppen akár egy embernek a meglátogatásával sokat tehet.
1: A misszióbizottságnak a munkája számos programról szól, mi a következő terv, mire készülnek itt nyár, derekához közeledve.
2: Hát a nyár az a, nem mondanám, hogy uborka szezon, mert ilyenkor mennek a gyermekhetek, a konfirmandus táborok, és azért a misszióbizottságnak a nagyobbik része lelkészekből áll. Természetes, hogy ilyenkor nem nagyon van idő arra, hogy rendezvényeket tegyünk, de szerintem ugyanígy vannak a gyülekezetek, és ez a szabadság ideje, vagy éppen az aratásnak az ideje. Ezért most a nyári időszakban nincsenek olyan programjaink, amelyeket a missziói bizottság valósítana meg. A legközelebbi az szeptember végén lesz. Szeretnénk megvalósítani a konfirmandusoknak egy csendes napot, ez általában október első szombatján szokott lenni, de mivel pont az az időszak az, amikor szinte senkinek sem jó, vagy az időjárás sem alkalmas, ezért úgy határoztunk az idén, hogy a konfirmandus csendes nap az azoknak, akik most a nyáron nagyon sokat kaptak, egy ilyen fellendítő alkalom legyen, vagy összegzése annak, amit kaptak, és egy lökéssel szeretnénk őket az új tanévben, vagy a konfirmandus oktatásban, vagy éppen akár az év vége felé is, hogy ne távolodjanak el a Krisztustól, hiszen az egész nyár arra ment el, hogy őket erősítsük, őket meghívjuk. Azután pedig az október elejére szeretnénk egy munkatársi, nem is csendes nap ez, hanem egy ilyen jutalmazásszerű alkalom, amikor szeretnénk észrevenni munkatársakat bizonyos munkaterületeken. A tavalyi évben ez a diakóniában ott lévő szolgálattevőkről szólt, akiknek megköszöntük azt, hogy a gyülekezetekben szolgálnak egy emléklappal, egy istentisztelettel. Ebben az esztendőben pedig szeretnénk a gyermekmunkában résztvevőknek megköszönni azt, hogy vannak nekünk, hogy ott vannak, és lehet rájuk számítani. Tehát ezzel is, mint egy réteg alkalomban rájuk odafigyelni, mint ahogy most a presbiterekre, akkor a gyerekmunkában levőkre. Aztán vannak még egyéb alkalmaink is ugye az év vége felé, de ez a kettő, ami úgy soron következő alkalom.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Az Úr áldását kívánom a testvéreknek, és a rádió működésére is.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt percekben arról hallhattunk, hogy a gyülekezetek erejét elsősorban az elkötelezett közösségek adják. A presbiterek szolgálata ma talán még fontosabb, mint valaha. Egyszerre jelent lelkitámaszt, szervező munkát és személyes odafordulást a közösség tagjai felé. A Beregi Református Egyházmegye célja, hogy a következő időszakban is olyan alkalmakat szervezzen, amelyek megerősítik a szolgálattevőket, legyen szó presbiterekről, gyermekmunkásokról vagy más gyülekezeti önkéntesekről. Vendégünk Szilágyi Károly, a Gáti Református Gyülekezet lelki pásztora, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnöke volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача без кордонів на радіо Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берегівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszászi Református Egyházközség támogatta.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
10: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
11: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове. Спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет – безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о нібзене нодьої етьхеє.
2: Hello, Pulzu Chef M Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és ez itt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en. Ez itt a Siren Story, egy félórás utazás egy Siren világába. Indítsuk a műsort egy igazi klasszikussal. Kezdünk. Bizony a rádió szlúhacsán, vazsájú hárnok próbáztu csász. Szörnyű programma muzeisni trek, za úsisztjú, Edan Sirena. A hiszkoszki vaká, autorepiszeny, hitelőzte, jaktora. Počinájmo.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszál című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

a zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagolyfiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagolyfiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú, megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát, mégye bátyáiddal, mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám, jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet-hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagolyfiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagolyfiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étel s ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem mégy, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyere ki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza mátkádhoz, vígd neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a Mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a záporeső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli Mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli Mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a Mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a Mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a Mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony s a Mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a Mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony

Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben? Írta benne az édesapja, hogyha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhincs meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhincs meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától, s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívül belül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: csökken.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a szavakra. Jó
1: FM. Klasszne rádió. Vdorok.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Radio Puls

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92,1 FM.